0: Te is úgy látod?
1: Hogy
0: színesebb lett.
1: Neked szól, rólunk szól.
0: www.koronafm100.hu
1: Koronafm100.hu
0: 23 óra.
2: Tárgyűjtő akcióval segíthetjük a városi menhely lakóit. Felállítja első drónezredét Németország. Köszöntelek, a Korona FM 100 friss híreit hallod. Október 3-a és 11-e között országos tápgyűjtő akciót szervez a Hangya Közösség az Aldi áruházakban, amelyhez az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány is csatlakozik. A vásárlók a bevásárlás során egy plusz állateledel megvásárlásával támogathatják a rászoruló állatokat, a felajánlásokat pedig az üzletekben kihelyezett gyűjtőkosarakba és adománydobozokba helyezhetik el. Az összegyűjtött eledeleket a Hangya Közösség országos raktárából juttatják el a támogatott állatvédő szervezetekhez. Kalocsán október 3-án és 10-én szombaton személyesen is találkozhatnak az adományozók az alapítvány munkatársaival a helyi Aldi áruházban. Az ezeken a napokon közvetlenül átadott felajánlások egyenesen a kalocsai menhely kutyáihoz kerülnek. Munkacsoport vizsgálja a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalmát, miután a mélyalvási időszakban rendszeresen érkezik és indul a megengedettnél több repülőgép. Éjfél és hajnali 5 óra között legfeljebb 6 kereskedelmi gépmozgás ütemezhető, 2026 első negyedévében azonban 829 műveletet rögzítettek és 90 napból 65 alkalommal 6-nál több gép közlekedett. Az érintett kerületek szigorúbb korlátozásokat, többek között teljes éjszakai tilalmat sürgetnek. Drónezredet állít fel a német hadsereg jövőre az ukrajnai háború tapasztalatai alapján, jelentette be csütörtökön Boris Pistorius védelmi miniszter, egy az észak-németországi Bergenben működő katonai kiképző létesítményben. Az ezrednek, ami az ember nélküli rendszerek független egysége lesz, akár 600 tagja is lehet, és a cél a szakértelem megszerzése. Emellett megemlítette azt is, hogy a pilóta nélküli repülőszerkezetek hatótávolsága az 500 kilométert is elér.
1: A Humán meteorológiát a több mint 30 éve sikeresen működő építőanyagkereskedés az első Dunakavics támogatja.
2: Szombaton is kellemes napos frontmentes időnek örülhetünk, ezt érdemes kihasználni. A napsütéses órák jótékony hatása sokat segít az immunrendszerünk és a mentális állapotunk javulásában. A kellemes hőmérséklet mellett érdemes okosan öltözködni, mert nagy lesz a kontraszt a reggeli csípős és a délutáni magasabb hőmérséklet között. Köszönöm a figyelmed, hírek legközelebb egy óra múlva.
0: Tele vagyunk a kedvenc dalaiddal.
1: Kezdődik egy újabb óra.
0: FM 100.
1: Itthon vagy.

0: A napi rutin is könnyed.
1: A Korona FM százal pörgeted.
0: Ébredj jó kedvűen, ismerd meg a helyi híreket, játsz egyedi koronás ajándékokért.
1: És hallgasd a legjobb slágereket egész nap. Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
1: A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
0: Reklám.
2: Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el! Nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
3: Fogtőn Magyarország napraforgó termesztő vidékének szívében működik a Louis Dreyfus Company, röviden LDC. Európa egyik legnagyobb napraforgó magfeldolgozója, ahol kiváló minőségű napraforgóolajat és lecitint állítunk elő. Az LDC-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy együtt fejlődjünk a tevékenységeinkhez kötődő helyi közösségekkel. Szeretne többet megtudni rólunk? Érdekli, milyen üzleti lehetőségeket kínálunk? Látogasson el a www.ldc.com weboldalra.
4: Csókolom, nagymama!
5: Szerusz, Piruska!
4: Tegnap nem találtalak itthon, úgy aggódtam érted. Merre jártál?
5: Ne félts engem, kisunokám! Csak bementem a városba a viccai látás és hallás központba.
4: Miért voltál ott?
5: Hogy jobban lássalak, hogy jobban halljalak.

0: közületi konyhákat is. Add le rendelésed a 70-379-5116-os számon, vagy keresd minket Harta központjában a piac mellett. Zöldségudvar, Zöldségudvar, ahol a vitaminokat nem tablettákban találod.
1: Te is kéred a siker kulcsát?